0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egy újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
1: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Visszatérnek a kutyasíták az Askamenhelyen. Sikeresen zárult a 10. vándortábor szezon. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újraindulnak a szombati kutyasíták az Aska székesfehérvári menhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak a zárt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A a létszám a jelentkezési lehetőséget lezárják, közölte az ÖKK. Megkezdődtek a vízmérők leolvasása Székesfehérváron és több környékbeli településen. A családi házas fogyasztóknál szeptember 18-áig keresik fel az érintett ingatlanokat. A leolvasás a Pozsonyi út, a Béla út és a Fiskális út által határolt városrészt, valamint a Távirda utcát érinti. A térség településein szintén szeptember 18-áig végzik a munkát, a pontos időpontról helyben kifüggesztett tájékoztatók adnak információt, közölt a Fehérvíz közösségi oldalán. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, szeptember 1-e, valamint 20-a között, postai úton vagy elektronikusan is bejelentetik mérőállásukat. A szakmai tanévnyitó konferenciát tartottak Székesfehérváron. A Városháza díszterme 10. alkalommal adott otthont az eseménynek, amelyen a közoktatási intézmények vezetői kaptak tájékoztatást a kezdődő tanév feladatairól és változásairól. Sipos Imre, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára előadásában a biztos alaptudás, a szövegértés, a matematikai gondolkodás, valamint a természet és társadalomtudományos műveltség fontos. Kitért a kreatív és kritikai gondolkodásra, a nyelvtanulásra, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, továbbá a pedagógusok, szülők és gyermekek együttműködésére, írja a Város oldala. Sipos Imre és Puszter Bernadett, az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettese, elismerő okleveleket adott át a köznevelési igazgatóképzésben gyakorlatvezetőként dolgozó igazgatóknak. Az Oktatási Hivatal bázis intézménye 2026-2029 címeket szintén ekkor adták át. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány hazánkban, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: Meghosszabbították az Országos Közösségi Régészeti Konferencia jelentkezési határidejét. A részvételi szándékot augusztus 30-áig lehet jelezni a Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület által szervezett eseményre. A szakmai találkozót október 16-án és 17-én 4. alkalommal tartják meg, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A programon a közösségi régészet módszertani kérdéseiről, az önkéntesek bevonásával végzett kutatásokról és azok értékeléséről is szó lesz. Független kutatók és múzeumbarát civilek 20 perces előadással vagy poszterrel mutathatják be eredményeiket. Utóbbiaknak régész szakmai ajánlásra is szükségük van. A határidőt a nyári ásatásokra és a szabadságolásokra tekintettel módosították. A rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevőkkel folytatott párbeszédre is. Nyárzáró naplemente túrát tartanak a Sóstrón. A vezetett séta szombaton késő délután indul a látogató központtól, és a Sóstró homokbánya természetvédelmi területet járja be. A résztvevők megismerhetik a környék élővilágát, valamint esti arcát, miközben a lemenő nap fényében figyelhetik meg a tájat. Az út végén a kilátóból is megcsodálhatják a naplementét, amint egy 2-2,5 kilométeres kirándulás nagyjából 2 órán át tart. A látogató központ közösségi oldalán felidézte, hogy egy korábbi alkalommal seregély csapatokat, egy rókát és bakcsókat is láthattak az érdeklődők. Ebben a hónapban ez lesz az utolsó lehetőség arra, hogy szakvezetéssel fedezzék fel a területet. Rossz idő esetén más időpontban pótolják az eseményt, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A kevesebb szúnyogokért mi sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípőszúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A lárvák elleni védekezéshez háti permetezőket, légágyús eszközöket és drónokat is használnak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelenhet meg a nyári időszakban. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, emellett pénteken polgárdiban a közösségi házban is nyújthatjuk a karunkat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nátva kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, helyiek és nyaraló tulajdonosok. A mostani alkalomra is mindenkit várnak, aki néhány óra munkával szeretne hozzájárulni a velencei tó környezetének rendbetételéhez. A Nátva kikötőt Agárd irányából, a Tavirózsa utca felől, Velence irányából pedig a tóparti strand és kemping felől érdemes megközelíteni. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot, kedves névnapos gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Arthur Dodger jön a Rewind-dal, benne Craig David ének hangjával. Hallhatjuk Cheryl Cole-t, de mindenek előtt a The Rasmus slágerét. In the Shadows hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 27-e van, csütörtök, a kőpapír olló világnapja. Az egyik legikonikusabb játékot ünnepeljük ma, igen, a legendás kőpapír ollót. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű kézmozdulatokkal játszható játék világnapot érdemel, pedig ez a több mint 2000 éves döntéshozatali módszer nem csak a gyerekkorunk része, hanem felnőttként is komoly tétje lehet, legyen szó arról, hogy ki fizeti a következő kört, ki ül előre az autóban, vagy ki az utolsó szelet pizza. Japánból indult világhódító útjára, és ma már hivatalos bajnokságokat is rendeznek belőle. És ha harc legyen harc, Fight for this love, Sheryl Cole-dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Visszatérnek a szombati kutyasíták az Askamen helyen. A klímaváltozás a madarak vonulását is átalakítja. A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újraindulnak a szombati kutyasíták az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak az árt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A elég a létszám, a jelentkezési lehetőséget lezárják, közölte az ÖKK. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány hazánkban. Mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabb.

0: van táplálékot sajnos mostanában.
1: A kevesebb szúnyogokért mi sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípőszúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A lárvák elleni védekezéshez háti permetezőket, légágyus eszközöket és drónokat is használnak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelenhet meg a nyári időszakban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 27. napján, csütörtökön, sok napsütésre van kilátás, a néha megjelenő felhőkből lényeges csapadék sehol sem várható. Élénk szél, és ma már egy fokkal melegebb, 28-34 fok közötti maximum várható, holnap még ennél is melegebb lesz, a hétvégén pedig egy hideg front hoz újból lehűlést. Én pedig hozom a következőt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, már el is indítottam, Basement Jacks, Good Luck a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például az IMF-fel. Vagy karamellel. Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken, mennyi zokogás... Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelentkezőket a régészeti konferenciára. Sikeresen zárult a 10. vándortábor szezon. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Meghosszabbították az Országos Közösségi Régészeti Konferencia jelentkezési határidejét. A részvételi szándékot augusztus 30-áig lehet jelezni a Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület által szervezett eseményre. A szakmai találkozót október 16-án és 17-én negyedik alkalommal tartják meg, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A programon a közösségi régészet módszertani kérdéseiről, az önkéntesek bevonásával végzett kutatásokról és azok értékeléséről is szó lesz. A rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevőkkel folytatott párbeszédre is. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egy legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfa kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, helyiek és nyaraló tulajdonosok. A mostani alkalomra is mindenkit várnak, aki néhány óra munkával szeretne hozzájárulni a Velencei tó környezetének rendbetételéhez. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha szülinapos, névnapos, ünnepelt, ismerős vagy közlekedési infó van, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. 50 Cent-tel indul ez az óra.

Best FM, a legjobb zenék. Így 4-8 tájékán van, aki már rég túl van például a reggeli tornán, aki viszont még nem, annak jöjjön egy kis aláfestő zene hozzá. Move Your Body, Hanina Sky-tól, ha pedig az úton lévőknek van közlekedési híre, küldjék ide 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy hogyan mentek annó a dolgok a 90-es években, kiderül a fél 9-es hírek után. This is how we do it, így csináljuk mi. Montel Jordan folytatja augusztus 27-én csütörtökön. Alapvetően napsütéses idő lesz, de tovább melegszik a levegő. A héten a legmelegebb holnap lesz. Részletek mindjárt, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Vezetett sétával búcsúztatják a nyarat Sóstón. Szeptember közepéig tart a vízmérők leolvasása. Különleges égi jelenség várható péntek hajnalban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyárzáró naplemente túrát tartanak a Sóstón. A vezetett séta szombaton késő délután indul a látogató központtól, és a Sóstó homokbánya természetvédelmi területet járja be. A résztvevők megismerhetik a környék élővilágát, valamint esti arcát, miközben a lemenő nap fényében figyelhetik meg a tájat, amint egy 2-2,5 kilométeres kirándulás nagyjából 2 órán át tart. A látogató központ közösségi oldalán felidézte, hogy egy korábbi alkalommal seregély csapat egy rókát és bakcsókat is láthattak az érdeklődők. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Megkezdődtek a vízmérők leolvasása Székesfehérváron és több környékbeli településen. A családi házas fogyasztóknál szeptember 18-áig keresik fel az érintett ingatlanokat. A leolvasás a Pozsonyi út, a Béla út és a Fiskális út által határolt városrészt, valamint a Távirda utcát érinti. A térség településein szintén szeptember 18-áig végzik a munkát, a pontos időpontról helyben kifüggesztett tájékoztatók adnak információt, közölt a Fehérvíz közösségi oldalán. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket, akiket két alkalommal sem érnek el, szeptember 1-e, valamint 20-a között, postai úton vagy elektronikusan is bejelenthetik mérőállásukat. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebb látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák, vagy bármilyen terepvágyunk.
1: Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: esélyét.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 27-én csütörtökön, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Gáspárok és Istenéltesse a szülinaposokat is. Ma van a kő, papír, olló világnap. 1970-ben ezen a napon született Tony Kanál, basszusgitáros, a No Doubt alapítója. 1982. augusztus 27 megszületett Adam Diamond, művész nevén Duke Dumon, brit zenész, dalszerző, DJ producer. 1976-ban a mai napon született Mark Webber, ausztrál autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És 1986. augusztus 27 megszületett Mario, amerikai R&B énekes. 2004-ben a Billboard első helyét szerezte meg a Let Me Love You-val. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, you're scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lassan véget ér a fesztivál szezon, de azért mi még repetázunk egy picit a jetlaggel.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: És zenél a Texas is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van. Várom. Rögtön 8 óra a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, itt tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században döntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, még végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Visszatérnek a szombati kutyasíták az Askamehelyen. A klímaváltozás a madarak vonulását is átalakítja. A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újraindulnak a szombati kutyasétek az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak az árt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Ha betelik a létszám, a jelentkezési lehetőséget lezárják, közölte az ÖKK. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány hazánkban, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
8: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
7: A kevesebb szúnyogokért mi sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A lárvák elleni védekezéshez háti permetezőket, légágyus eszközöket és drónokat is használnak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelenhet meg a nyári időszakban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A sok friss info után a következő percek, sőt ez a fél óra is a zenéről szól, méghozzá az ezredforduló legjobb zenéiről. 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Something About The Music, így indul az óra, The Slammin' Frogs, készül a Blaha Louisiana és jön Vesz is az Alanéval. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön, és közben csörög a 0620-55-55-155, Maxim Levente, Best FM, tessék.
1: Jó reggelt kívánok, Éva vagyok, Budapestről, 17. kerület.
0: Jó reggelt.
1: Csak azért szerettem volna beszélni valakivel, vagy írtam is egy üzenetet, hogy a hírekben hallottam, hogy eső nem várható. Hát itt a 17. kerületben dörög, és 7:30 óta szakad az eső, úgyhogy...
0: De jó önöknek!
1: Gondolom, hogy akik itt laknak, annak, azoknak ez nagyon jó hír.
0: Igen, tetszik tudni, milyen mínusz 40 és plusz 40 fok között, és hát eső várható is, meg nem is. Az időjárás most beelőzte az időjósokat. Köszönjük, Éva!
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Állandóan a Best FM-et hallgatom. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
1: Minden jót kívánok.
0: Önnek is viszont kívánom. 0620-55-55-155 ezen a számon csörgött Éva, de ugyanide sima és Viber üzenet is jöhet. Most már félek kimondani, hogy nincs baleset, inkább azt mondom, hogy nem tudok balesetről. Ha bárki mást tapasztal, vagy óriási dugó van valahol, várom a közlekedési infót is. Krisztina Aguilera, Lil Kim, Can't Hold Us Down. Így megy tovább a csütörtök reggel.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az imént hallgatunk Éva által jelzett Zivatar Gutz, Szolnok felé tart éppen Budapest 17. kerületéből. A felhők és a záporok mellett ma a napsütésre is készülhetünk, azért 30 fok körül alakul a maximum. Részletesebb időjárás jelentés a hírek végén, 8:30 után pedig a Backstreet Boys folytatja. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelentkezőket a régészeti konferenciára. Sikeresen zárult a 10. vándortábor szezon. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Meghosszabbították az Országos Közösségi Régészeti Konferencia jelentkezési határidejét. A részvételi szándékot augusztus 30-áig lehet jelezni a Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület által szervezett eseményre. A szakmai találkozót október 16-án és 17-én negyedik alkalommal tartják meg, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A programon a közösségi régészet módszertani kérdéseiről, az önkéntesek bevonásával végzett kutatásokról és azok értékeléséről is szó lesz. A rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevőkkel folytatott párbeszédre is. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfa kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, helyiek és nyaraló tulajdonosok. A mostani alkalomra is mindenkit várnak, aki néhány óra munkával szeretne hozzájárulni a Velencei tó környezetének rendbetételéhez. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő, 30 fok körüli maximummal, egy-egy futózáporral. A főváros 17. kerülete például már túl van rajta, ahogyan azt korábban Éva is jelezte telefonon, a csapadékzóna pedig most ér Szolnok térségébe. Aki dugott balesetet lát, névnapost, szülinapost köszöntene, egyébként Gáspár napja van, hívjon, vagy írjon 20-as 55 55 155. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az 1999-es Amerikai Szépség című film inspirálta az angol DJ-t Jakattát, aki 2002-ben elkészítette az American Dream-et. Ez is szól majd 9 után, és érkezik Zséda is. És jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: Székesfehérvár belvárosában található a Hímerház, amely a város egyedileg védett, felújított műemléki épület együttese. Három középkori épület egyedülálló összeolvadásából jött létre. A Nemzeti Emlékhely szomszédságában található, körülbelül 200 méterre. Középkori alapjai, értékes freskói tanúskodnak a korabeli Fehérvár dicső múltjáról. Tulajdonosai az akkori legelőkelőbb rétegből kerültek ki. Így tudta megőrizni az épület együttes a bent lakó családok neveit. A legismertebbek Hímer Mihály, Ferdinand Karaffa gróf és Font Mátyás voltak. Az épület múltjáról 1688 előttről nem találtak írásos emléket. Ekkor foglalta vissza a várost Karaffa gróf a török csapatoktól. A ház 2005 és 2011 között teljes körű felújításon esett át, aminek köszönhetően ma már társasági és kulturális célokra is használják. A Hímerházban 2008-ban nyílt meg a város házasságkötő terme, ahol azóta már rengeteg pár kötötte össze az életét örökre.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági öv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági övek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Vezetett sétával búcsúztatják a nyarat Sóstón. Szeptember közepéig tart a vízmérők leolvasása. Különleges égi jelenség várható péntek hajnalban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyárzáró naplemente túrát tartanak a Sóstón. A vezetett séta a szombaton késő délután indul a látogató központtól, és a Sóstó homokbánya természetvédelmi területet járja be. A résztvevők megismerhetik a környék élővilágát, valamint esti arcát, miközben a lemenő nap fényében figyelhetik meg a tájat, amint egy 2-2,5 kilométeres kirándulás nagyjából 2 órán át tart. A látogató központ közösségi oldalán felidézte, hogy egy korábbi alkalommal seregély csapatokat, egy rókát és bakcsókat is láthattak az érdeklődők. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Megkezdődtek a vízmérők leolvasása Székesfehérváron és több környékbeli településen. A családi házas fogyasztóknál szeptember 18-áig keresik fel az érintett ingatlanokat. A leolvasás a Pozsonyi út, a Béla út és a Fiskális út által határolt városrészt, valamint a Távirda utcát érinti. A térség településein szintén szeptember 18-áig végzik a munkát, a pontos időpontról helyben kifüggesztett tájékoztatók adnak információt, közölt a Fehérvíz közösségi oldalán. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, szeptember 1-e, valamint 20-a között postai úton vagy elektronikusan is bejelenthetik mérőállásukat. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
5: Azt fogjuk majd észre venni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebb látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen terepvágyat.
4: Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Budapest FM, a legjobb zenék az ősz közelettét, nem csak a hamarosan megszólaló iskola csengő és a hőkupola miatt idő előtt elszáradt, elfonnyadt, sárguló falevelek jelzik, hanem az is, hogy már egy órával hamarabb sötétedik, mint például másfél hónappal ezelőtt, és a napfelkelte is 6 óra környékére csúszott. És így volt ez 1993. augusztus 27-én is, mínusz hőkupola. Abban az évben jelent meg a Take That Babe című dala. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A videóklip egyébként elnyerte a 94-es MTV Video Music Award gálán a közönség díjat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha még nem ment le a reggeli csúcs, dugó, baleset van, várom az infót.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap bringáztam, és az erdő mellett elhaladva azt láttam, hogy már sárgulnak és hullanak a falevelek. Hát ez augusztus végén még nem szokott így lenni, de hát a nagy szárazság, ugye? Rémálom. És egy másik, amerikai álom. A Jakarta American Dream című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jövő hét kedden kezdődik az iskola. Érdemes lesz majd jóval hamarabb elindulni reggelente, főleg a nagyobb városokban. És sajnos az egyelőre nyári szüneti viszonylag enyhébb reggeli forgalomban is történt egy-két baleset. A 4-es főúton Ebes határánál két autó ütközött a 211-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 53-as főúton Kiskunhalas és Balota szállás között. A 65-ös kilométernél szintén félpályás zárás van, és gyalogos gázoltak a Komló-Mámpa összekötő úton Komló belterületén a Pécsi utca és a Kisfaludi utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után újra csatlakozunk majd az ezredforduló háromlatához. Connected címmel szól a Stereo MC's dala, és itt lesz a Well Hello is. Ha közben dugó, baleset van bárhol, jöhet a közlekedési info a 0620 5555 155-re. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazanyerjen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Visszatérnek a szombati kutyasíták az Askamen helyen. A klímaváltozás a madarak vonulását is átalakítja. A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újraindulnak a szombati kutyasétek az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak az zárt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A beterítés a létszám, a jelentkezési lehetőséget lezárják, közölte az ÖKK. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány hazánkban. Mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
6: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak a legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
5: A kevesebb szúnyogokért mi sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípőszúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A lárvák elleni védekezéshez háti permetezőket, légágyus eszközöket és drónokat is használnak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelenhet meg a nyári időszakban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Például a Free Your Mind az En Vogue-tól ebben az órában, zenél a Rascal Flatts, Verdák filmzene, Life is a Highway, és még mindig autós téma, egy autós játék zenéje volt a Yeah, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen, Lil Jon pedig november 24-én Pitbull előzenekaraként idézőjelben visszatér Budapestre. Hello, Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: A Duna után Mississippi-de a gitárok tovább zúznak, Best FM a legjobb zenék, a Verdák című animációs film zenéjével jön a Rascal Flatts, Life is a Highway. Érdekes, hogy a Pixarnak a Verdákhoz használt gépparkja négyszer erősebb volt, mint amit a két évvel korábbi Hihetetlen családhoz használtak, és ezerszer erősebb, mint amit a 11 évvel korábbi Toy Storyhoz, így is 17 órába telt egyetlen képkocka kiexportálása.
1: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M0 Megyeri híd felé Csömörnél munkavégzés miatt 1-2 kilométeren torlódik a pálya. Két autó ütközött korábban Széchény külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél, teljes útzárban. Autó és busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén a Maléter Pál úton a Kozár-Mislány felé vezető oldal jobb kanyarodó sávját foglalják el. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam az úr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja be, hogy az eső miatt alig lehet látni, és rengeteg víz van az úton az M3-ason 60 előtt. Vigyázzon mindenki! Köszönjük szépen a figyelmeztetést! 0620 55 55 155 ide jött, és jönnek a hírek után is újból majd a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Itt lesz Nelly Furtado slágere. És a Bieberzé is.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: A rövid információs szünet után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Olyan ikonoktól a délelőtt utolsó órájában, mint Warren G, a Depeche Mode, vagy nem sokára a Shaggy, az órát pedig a brit X-Factor 2008-as győztese Alexandra Burke indítja, nem esett messze az almanfájától, szokták mondani, és ez most is igaz. Édesanyja Melissa Bell, a Soul to Soul együttes egykori énekesnője. 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Volt szerencsém a 90-es években Skandináviában, azon belül is Norvégiában járni, és amelyik háztartásban csak megfordultam, mindenhol volt egy zongora és vagy egy gitár. Ráadásul mindenki beszél angolul, nem véletlen tehát, hogy az északi országok ott vannak a zenei élvonalban, gondoljunk csak az Abbára, az Aesopbészre, vagy például a most érkező dán formációra, Cut and Move-ra. 1991-es bemutatkozó albumuk címadó dalát játszom, Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, az iskola kezdés hangjai. Jövő hét 2-től, tehát erre lehet majd készülni sokkal nagyobb forgalomra. Egyébként sajnos most is vannak balesetek, például a 6-os főúton Pécsvárad és Hírt között autó és teherautó karambolozott a 82-es kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti a 6-os főút melletti Pécsvárad-Hírd összekötő úton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. Az M0-áson a Megyeri híd felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két jó hír a végére. Holnap már péntek, a másik pedig, hogy frissebb hang az én kicsit
2: mára már megfáradt orgánumom után.
1: Majoros Rita érkezik, és ő indítja majd a Linkin Park óraindító dalát. Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, igazán kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jövök ma is ebéd utáni desszertekkel, például Mauro Picottoval és a Komodóval, de itt lesz majd Madonna és Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes. Töltsük együtt a délutánt, vagy legalább egy részét, úgyhogy indítok is, jön a Linkin Park és az Indian. Legyen szép napjuk, töltsük együtt!
0: Best FM!

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Vesztefem a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalább egy-két dal erejéig ezen a frekvencián maradnak. Hát ma is igyekszem oda tenni magam, és jó hangulatot hozni a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek, azt hiszem mondhatom azt, hogy közösen ez a kedvenc időszakunk. Hát ezekből az időkből szólnak a legjobb zenék, és természetesen ma is a múltat idézünk, jön majd napkérdése is, közlekedési infokkal is jövök, úgyhogy tartsanak velem. Érkezik mindjárt a Negrokán és a Kadavez, úgyhogy táncolhatunk is egy kicsit, de előtte a Dalunize és az I Got Five on It viszi tovább a napot. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. A Negroken egy kicsit megtáncoltatott minket, de azért az utakon semmiképpen ne táncoljanak, inkább figyeljenek, mert ma is nagyon erős a forgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak az autók különösebb ok nélkül, ezt írták a hallgatóink. Aki autóval van és a főváros a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Önök mit gondolnak, miket tapasztalnak ma az utakon? 0620-55-55-155, itt beszéljük ma meg. Hogyha van infójuk, azokat is ide várom, jöhetnek a Viber üzenetek, jöhetnek az SMS-ek, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy érzik könnyebbnek. Nagyon köszönöm, jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Járt már valaha valaki Monte Carlóban, amikor a Bermuda Monte Carlo dalát hallom és hallgatom, mindig ez jut eszembe, hogy na, fel kellene írni a bakancs listára. A következő óra dalait is fel lehet írni, de azokat hozom is szépen sorjában. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Whitney Houston és a My Love Is Your Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már három magyar érintettje van a nepáli árvíznek. 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. Szaharai por érkezik holnap. Villányi Eszter vagyok. Már három magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat pedig kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig három ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik emberről, emberre pedig nem terjed. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül. A Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A legtudibb slágerek még mindig itt szólnak, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián és hallgassanak igazi Best FM-es slágereket. Én Majoros Rita vagyok, így 5 perccel 1 óra után is csak a legjobbakat hozom, de felteszem majd a napkérdését is még ebben az órában, de csak is árás boró-borója után. A Deep Dish pedig a Flashdance-el már indítja is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a nap kérdésével. Vannak azok a beszélgetések, vannak azok a mondatok, amiket bizony soha nem felejtünk el, mert valamiért megmaradnak bennünk. Aki mondta, vagy ahogyan mondta, vagy amit mondott, és elgondolkodtatott bennünket, szóval azt hiszem mindenki életében volt legalább egy, de inkább több olyan mondat, amit soha nem fog elfelejteni. Hát ma délután ezekre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 a számunk. Ide is jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Kinek mi az a mondat, amit soha nem fog elfelejteni? És ha hozzáfűznek némi magyarázatot, vagy hogy hol hallották kitől, azt is megköszönöm. Várom a válaszokat, mellé Macy Gray-t hozok, jön az I Try, aztán hamarosan Whitney Houston énekel nekünk egy hatalmasat, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Best FM a legjobb zenék, Whitney Houston My Love Is Your Love dala után közlekedési infókkal jövök. A 6-os főúton Pécsvárad és Hird között egy autó és egy teherautó ütközött. A 82-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 6-os főút melletti Pécsvárad Hird összekötő úton kerüljön. A két autó ütközött Széchény külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél felpályás lezárás mellett lehet haladni. Az M0-es autót keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécsért térségében pedig a belső elválasztó sávban kasszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva, 1-2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbiakban is ide várom az útinfókat, látnak valamit az utakon. Köszönöm, ha írnak vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tudom, nagyon sokszor mondtam már egy-egy dalra, hogy mennyire jó, és mekkora kedvencem, és úristen imádom, de most tényleg egy olyan dal jön a 90-es évekből, 96-ból, ami hát nagyon hosszú évekig a csengő hangom is volt, annak idején, amikor még menő volt csengő hangot beállítani, szóval egy olyan dal, ami garantáltan felpörgeti, inkább azt mondom, feldobja a délutánt, groove-os, hip-hop-os R&B hangulattal. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen, No Digity, egy igazán magabiztos nőről szóló dal. Azt hiszem, így a csütörtök délutára tökéletesen illik. Jön egy kis flörtölős hangulat, és a No Digity a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, na de előtte még egy gyors kérdés, mert hogy itt pár perccel ezelőtt, amikor a Blackstreet daláról beszéltem, hogy mennyire jó dal, és ez volt a csengő hangom, akkor elhangzott tőlem egy olyan mondat, hogy amikor még menő volt csengő hangot beállítani, és aztán írt nekem több hallgató is, hogy miért most már nem az. De szerintem az, mert hogy bevallom őszintén, nekem most is van, csak a múltkor egy mondjuk úgy, hogy fiatalabb generációba tartozó barátom vagy ismerősöm azt mondta, hogy hát szerinte amúgy már nem annyira illik csengő hangot beállítani, szóval hát akkor vitassuk meg a következő órában ezt a kérdést. Mennyire menő még manapság csengő hangot beállítani? Én bevallom őszintén, nekem van, ráadásul ciki vagy nem, egy írtó menő mexikói mariachi bandának egy nagyon-nagyon jó kis dala, szóval én bevállalom. Hát a következő órában is jöhetnek az üzenetek, és mellé akár a csengő hangnak való zenék is, úgyhogy menjünk tovább Ricky Martin és Christina Aguilera romantikus dalával. És jön meg Szakács Gergő is, és az Elkezdem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. Lehet jelentkezni az őszi érettségire. Szaharai por érkezik holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kétnapos rendkívüli ülés tart az országgyűlés. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az őszi érettségi időszak október 12-én kezdődik és november 20-áig tart. A legfontosabb információkat az oktatási hivatal honlapján találják. Több mint 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot, ezek kiosztása már meg is kezdődött. A Klebelsberg központ elnöke Sinka Edit közölte, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók kapnak tanszercsomagot 1-től 8. osztályig, több mint 2400 intézményben. A csomagban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók vannak, hanem például az elsősök számára tisztasági csomag, a hetedikeseknek pedig tudományos számológép is. Tovább kell várni az országos áztató esőre. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint csak kis mennyiségű csapadék jön, és bár az elmúlt napokban az ország felén számottevő eső volt, az Alföldön szinte egy csepp sem esett. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra múlt 4 perccel gyerünk tovább és hallgassunk együtt remek zenéket, illetve vitassuk meg, hogy mennyire illik még, vagy menő még csengő hangot beállítani. Önöknek van még? Nekem mindig is volt az az igazság. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek mellé a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az a mondat, amit soha nem fogunk elfelejteni? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt írja Réka, bármi történjék, mindig lesz hova hazajönnöd. Anyukám mondta, amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, azóta is ez jut eszembe, amikor nagyon elegem van mindenből, és nagyon-nagyon jól esik ez a mondat, és hogy ezt el tudtam raktározni, és egyébként a mai napig így van, hogyha kicsit összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor mindig hazamegyek. És ez mennyire jó érzés. Én is hál' Istennek vagyok olyan szerencsés, hogy még haza tudok menni a családomhoz, és hogyha igazán jönnek azok a nagy fellegek, amik úgy összetornyosulnak az ember fölött, akkor mindig jó egy kicsit hazamenni, kikapcsolni. Na de nézzük Bence üzenetét. Amit ma nem mersz megtenni, azt holnap ugyanúgy nem fogod. A gimnáziumi osztályfőnököm mondta, amikor féltem jelentkezni egy versenyre, jelentkeztem, megnyertem. Innentől kezdve egyébként, ez most már majdnem 20 évvel ezelőtt volt, így élem az életem. És mekkora jó tanácsok ezek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még hasonlóak. Akár egyébként pozitív értelemben is, de ha valakivel esetleg, mert hogy negatív mondatok is vannak, amik úgy behangzottak emberektől és megmaradtak bennünk, azokat is várom ide. Beszéljünk róluk Facebookon és Instagramon is, ott vagyunk, kikerült a kérdés már posztformájában is, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy 90-es évekbeli fiú banda, de nem olyan, mint a Take That vagy éppen a Backstreet Boys volt, ez pedig nem más, mint az E17. Ők egy kicsit inkább ezt a boyband stílust hip-hoppal és R&B-vel ötvözték. Jön az It's Alright, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Janet Jackson, That's the Way Love Goes, de lát hallottuk, aminek klipjében még Jennifer Lopez is kameózik. Ami viszont ennél talán egy picit fontosabb információ, hogy a Margit híd Budai híd főjénél baleset történt. Lacinak köszönöm szépen az infót, és ott kell egy kis fennakadásra számítani. Ami pedig az M0-ás autóutat érinti, a keleti szektoron a 11-es főúti végcsomópont felé Pécelnél a belső elválasztósában kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva is van, több kilométeres az araszolás mögötte. Szintén a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a 44-es kilométernél Maglódnál szalagkorlátot javítanak a belső sáv zárása mellett. A munka mögött pedig torlódás van, és már a 3 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója bárhonnan az országból, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Várják a jelentkezőket a régészeti konferenciára. Sikeresen zárult a 10. vándortábor szezon. Újabb közösségi medertakarítás lesz a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Meghosszabbították az Országos Közösségi Régészeti Konferencia jelentkezési határidejét. A részvételi szándékot augusztus 30-áig lehet jelezni a Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület által szervezett eseményre. A szakmai találkozót október 16-án és 17-én negyedik alkalommal tartják meg, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A programon a közösségi régészet módszertani kérdéseiről, az önkéntesek bevonásával végzett kutatásokról és azok értékeléséről is szó lesz. A rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevőkkel folytatott párbeszédre is. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
4: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
3: Ismét közösségi medertakarítást tartanak Gárdonyban. Az önkénteseket szombaton reggel várják a Nádfa kikötőhöz és a Sirály strandra, adta hírül Gárdony közösségi oldala. A folytatásról az első alkalom után érkezett számos pozitív visszajelzés, valamint megkeresés nyomán döntöttek, többen jelezték ugyanis, hogy szívesen csatlakoznának a munkához. Az előző medertakarításon 30-40 önkéntes dolgozott együtt Gárdonyban és Agárdon, köztük gyermekek, családok, nyugdíjasok, és nyaraló tulajdonosok. A mostani alkalomra is mindenkit várnak, aki néhány óra munkával szeretne hozzájárulni a Velencei tó környezetének rendbetételéhez. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes csütörtök délutánt kívánok Önnek. A mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban, így augusztus 27-én. Szépen lassan lépdesünk a szeptember 1-e felé. Na de addig még rengeteg jó dalt lejátszom Önnek, életünk legjobbjait, amik közül nem hiányozhat Avril Lavigne sem, úgyhogy jön a Complicated.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

89,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségből, hogyha az egyes számú főút felé vesztük az irányt, akkor érdemes észben tartanunk, hogy ezen a héten aszfaltozási munkálatokat végeznek a Magyar Közút munkatársai, méghozzá az egyes számú főút és a 8101-es jelű út körforgalmi csomópontjában. Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt itt 40 km/h sebességkorlátozás és útszűkület van érvényben, a forgalmat pedig jelzőrök irányítják, több ütemben zajlik az aszfaltozás, ezért lassabb haladásra és időszakos torlódásokra kell számítaniuk az autósoknak. Hogyha onnan viszont visszaugrunk Székesfehérvárra, akkor a Nagyszombati út felújítása mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen a zsolnai nagyszombati csomóponttól az Aranybula sétányig ugye folytatódik a nagyszombati felújítása, amely miatt kerülniük kell az autósoknak viszont. Ők sajnos a környék kis utcáin teszik meg, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy inkább a Fiskális utat választák kerülő útként, a Fiskálist és a Pozsonyit, hogyha ez megoldható. És hogyha ezen kívül van még közlekedési infója a térség útjairól, akkor én pedig arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a bombontól szólt a varázsjel az elmúlt percekben. Az előttünk álló napokban pedig egy igen különleges jelenségnek lehetünk szemtanúi, ugyanis vérhold borítja majd be az eget, és Magyarországról is látható lesz ez a jelenség. Pénteken kora hajnalban körülbelül 6:13-kor tetőzik majd ez a jelenség, amikor is vöröses árnyalat borítja be Fejér megye égboltját. Ez pedig azért lesz, mert a föld árnyéka a hold nagy részét eltakarja majdnem 90%-át, így pedig vöröses-barna szint kölcsönöz az égi testnek. Székesfehérvárról és a Velencei tó térségéből is szabad szemmel megfigyelhető lesz, hogyha tiszta lesz az idő, és a kis felhők is így akarják. Augusztus 27-én és 28-án tehát jön a vérhold, ami egyébként részleges holdfogyatkozást jelent, ami szerintem nagyon szuper, hogy körülbelül 2 héttel a teljes napfogyatkozás után most egy ilyet is láthatunk. Ennek megfigyeléséhez nincs szükség speckó védőszemüvegre, csupán arra, hogy a felhők eltűnjenek az égről. A Velencei tó partja, a Velencei hegység, illetve Székesfehérvár is tökéletes helyszín lehet, csak figyeljünk oda arra, hogy a fényszennyezéstől távol eső pontot találjunk az égbolt vizslatására. Hogyha viszont a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatát szeretné vizsgálgatni, akkor sehova sem kell mennie, csupán itt maradni a 101,8 és 90,4-en, ahol a folytatásban Shaggy dalol nekünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, de meg a legjobb hírek a kutyusok szerelmeseinek. Az elmúlt időszak forró nyári napjai után ugyanis újraindulnak az óriási kutyaséták az Askánál. Most hétvégén szombaton lesz az első ilyen alkalom, amikor is 8.45-re várják azokat, akik szeretnének csatlakozni ez a jó kis programhoz. Havonta egy alkalommal szervezi ezt meg a MEHEJ. Az ott élő kis állatoknak, akiknek nagyon fontos, hogy kiszabaduljanak a zárt környezetből, mozogjanak egy kicsit, szimatoljanak, és tényleg kutya jól érezzék magukat. A porázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják, a boldog kutya szemeket pedig a négylábú kis kedvencek. Körülbelül másfél órás sétával kell számítani, ez ugye azoknak lehet mondjuk érdekes, akik gyermekkel érkeznek. Előzetes regisztráció mindenféleképpen szükséges a részvételhez, amit az Aska közösségi oldalán is meg lehet tenni. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit lehet hallgatni, regisztráció nélkül csupán a 101.8-ra és a 90.4-re kell hangolnia, ahol a folytatásban Freddy dalol.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Balatoni Lány.

0: Az órát pedig Sampa kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Vezetett sétával búcsúztatják a nyarat Sóston. Szeptember közepéig tart a vízmérők leolvasása. Különleges égi jelenség várható péntek hajnalban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyárzáró naplemente túrát tartanak a Sóstón. A vezetett séta szombaton késő délután indul a látogató központtól, és a Sóstó homokbánya természetvédelmi területet járja be. A résztvevők megismerhetik a környék élővilágát, valamint esti arcát, miközben a lemenő nap fényében figyelhetik meg a tájat. A mintegy 2-2,5 kilométeres kirándulás nagyjából 2 órán át tart. A látogató központ közösségi oldalán felidézte, hogy egy korábbi alkalommal seregély csapat egy rókát és bakcsókat is láthattak az érdeklődők. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Megkezdődtek a vízmérők leolvasása Székesfehérváron és több környékbeli településen. A családi házas fogyasztóknál szeptember 18-áig keresik fel az érintett ingatlanokat. A leolvasás a Pozsonyi út, a Béla út és a Fiskális út által határolt városrészt, valamint a Távirda utcát érinti. A térség településein szintén szeptember 18-áig végzik a munkát, a pontos időpontról helyben kifüggesztett tájékoztatók adnak információt, közölt a Fehérvíz közösségi oldalán. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, szeptember 1-e, valamint 20-a között, postai úton vagy elektronikusan is bejelenthetik mérőállásukat. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
5: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen terepvárgyak.
4: Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók lesznek majd velünk, mint a Daft Punk, itt lesz majd az Around the World, de játszom a 4-es Street üzenet a távolból című dalát is. Az órát pedig, ahogy ígértem, Sean-Paul kezdi már is itt a Besten. Ez a VB Burnin.
1: 101.8 és 90.4 Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pápai Jocitól szólt az Ott vársz rám az elmúlt percekben. A Palacsinta szerelmeseire pedig holnap a Vízi Városban várnak, hiszen most már 7. alkalommal kerül megrendezésre a Palacsinta péntek, ami tulajdonképpen a nyári szünet záró akkordja. Így holnap délelőtt 10 órától várják a gyerekeket frissen sült palacsintával a Budai út 64-es szám alatt található Liszi iroda előtt. 2019-ben közösségépítő szándékkal indult útjára ez a program, amely egyfajta találkozási lehetőség a családoknak, ismerkedhetnek, barátkozhatnak, beszélgethetnek egymással, miközben a legkedvencebb palacsintáikat tömik magukba. Mindenkit sok-sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogyha a 108 és a 90.4-re hangol, nyári szünet ide vagy oda, tanévkezdés ide vagy oda, biztos lehet benne, hogy életünk legjobb zenéit hallgathatja, amik közül a Daft Punk slágere sem hiányozhat.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már...

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Itt a Best délutánban már nagyon-nagyon sokat beszéltünk az aszályos nyárról, illetve a felelős vízkészlet gazdálkodásról, amelyhez most egyébként csatlakozott a székesfehérvári Csitári kút is. Vízkészlet kímélő üzemre állt át a kút annak érdekében, hogy biztosítsák a hosszú távú fenntartható működését. A közelmúltban ugye elvégezték a kút felülvizsgálatát, amelynek eredményei szerint a kút víztermelési hatékonysága továbbra is kiváló, viszont az előbb említett okok miatt indokolttá vált a jelenlegi vízhozam felülvizsgálata. Olvasható a Városgondnokság közleményében. Szeptembertől így a Csitári kút nappali és éjszakai üzemrend szerint működik majd, így a víz kiemelés minden nap hajnali 5 és 23 óra között folyamatos lesz, 23 óra és hajnali 5 között viszont szünetel. A cél, hogy a rendelkezésre álló vízmennyiség takarékosabban és egyenletesebben szolgálja ki a lakosságot. Hogy is néz ki ez a monitorprogram, arról pedig a város weboldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekkel nem takarékoskodunk, hiszen tel is telepakoljuk az órát a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, hogy önnek fantasztikusan teljen a csütörtök délutánja is. A folytatásban a Magna Cum Laude-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

csoda. 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na hát miután Szikora Robitól és a Valmaros fiúktól megtudtuk, hogy milyenek a balatoni lányok, úgy az előttünk álló hétvégén megtudhatjuk, hogy milyenek voltak a 13. század királyai, íjászai vagy éppen harcosai. Szombaton ugyanis megrendezésre kerül a Jurtanap Székesfehérváron, a palotavárosi tavaknál. A hagyományőrző családi programoknak köszönhetően a 13. század magyarrá lett Gyeppei népek kultúrájáról tudhatunk meg többet. A Fejér megyei Népművészeti Egyesület készített egy gránátalmadíjas vezéri jurtát, ezt mindenféleképpen megtekinthetjük, de emellett még népi játszóház, lovagoltatás, solymász bemutató és állatsimogató is várja. Az érdeklődőket szombaton tehát sok szeretettel várnak mindenkit a palotavárosi tavaknál. Életünk legjobb zenéi pedig 024-ben várják Önt, csak éppen nem a 13. századból, hanem a 90-es, 2000-es évekből, amely időszakból a Backstreet Boys-os fiúk slágerei biztos, hogy nem hiányozhatnak, úgyhogy tőlük jön már is a Larger Than Life. Wow.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Híreszünk, időjárás, azon, de aztán jövök is vissza. A folytatásban például Azaria slágerével.

0: érzem magam, mint egy gyerek.
1: Az órát pedig az Artful Dodger és Romina Johnson kötösével kezdjük majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Egy jó tanács. 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Visszatérnek a szombati kutyasíták az Askamen helyen. A klímaváltozás a madarak vonulását is átalakítja. A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újraindulnak a szombati kutyasíták az Aska Székesfehérvári mellhelyén. A nyári kihagyás utáni első alkalmat augusztus 29-én tartják, az érdeklődőket reggel várják. A programot ezt követően havonta egyszer tartják meg. A mintegy másfél órás séta lehetőséget ad az állatoknak, hogy kimozduljanak az árt környezetből, mozogjanak és szimatoljanak. A pórázokat és a jutalomfalatokat a szervezők biztosítják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Ha beteg a létszám, a jelentkezési lehetőséget lezárják, közölte az ÖKK. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány hazánkban. Mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
8: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
7: A kevesebb szúnyogokért mi sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípőszúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A lárvák elleni védekezéshez háti permetezőket, légágyus eszközöket és drónokat is használnak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelenhet meg a nyári időszakban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Mérsékelt légmozgás mellett délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy közeledő front előtt tovább fokozódik a felmelegedés, a csúcsérték akár 34 fokot is elérhet. Szombaton élénk széllel érkezik a változás, számottevő eső nélkül. A meleg mérséklődik, ismét az ilyenkor megszokott értékekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ahogy ígértem, tényleg egy szempillantás alatt újra itt vagyok életünk legjobb zenével, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel az 5 óra esti hírek után, aztán robogunk egyenesen a csütörtök esti Night Shift felé, 18 órától már DJ Vibe-ba éleszt a terep. De a folytatásban is jönnek életünk bestjei, úgyhogy itt van már is a Moving to Fast.
6: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az embertelen dal szólt. Az elmúlt percekben, az előttünk álló napokban, hetekben pedig embertelenül fontos, hogy odafigyeljünk a szüret veszélyeire. Közeledik ez az időszak, ami miatt most különösen fontos veszélyre hívja fel a figyelmet a Fejér-Vár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Ez pedig a mustgáz, ami szintelen, szaktalan és életveszélyes. A must erjedése során szabadul fel a széndioxid, ami könnyedén észrevétlenül gyűlhet össze a pincékben. Minden évben fókuszba kerülnek a mustgáz veszélyei a szüreti időszakban, és nem lehet róluk eleget beszélni, hiszen zárt térben komoly kockázatot jelenthet. Ráadásul a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, ezért a mélyebben fekvő helységekben, mondjuk a pincékben és a talaj közelében hamar kiszorítja a levegőt. Ennek belégzése oxigénhiányos állapotot idézhet elő. Tünetei között szerepel a szédülés, a hányinger és a mentális zavar. Emiatt pedig előfordulhat, hogy valaki nem tudja időben elhagyni a veszélyes helységet. Az egyik legfontosabb a szellőztetés, plusz a gázérzékelő riasztó berendezés használata is. Érdemes egy gyertyát is magunkkal vinni, mielőtt lemegyünk a pincébe, magunk előtt tartva, egy botra erősítve, körülbelül derék magasságban maximum. Hogyha a gyertya elalszik, az oxigénhiányra utal, és ilyenkor azonnal el kell hagyni a helységet. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogyha valaki bajba került emberen próbál segíteni, és megfelelő védőfelszerelést nélkül megy be az oxigénhiányos helységbe, akkor ő maga is könnyen szorult helyzetbe kerülhet. Az ilyen embert csak sűrített levegős légzőkészülék használatával lehet biztonságosan kimenteni. De hogy még mikre kell odafigyelni Székesfehérváron és a Velencei tó térségében, arról a Fejér-Vár megyei katasztrófavédelem weboldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekre pedig azért kell figyelnie, hogy fantasztikusan teljen. A csütörtök délutánja is, meg tulajdonképpen minden napja bármikor is hangoljon. A 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már érkezik is Melanie Szislágere.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben jó hírt kaptunk az országos vadgazdálkodási adattárból, ugyanis a számok alapján az látható, hogy nőtt a szarvasok száma Fejér megyében az elmúlt évekhez képest. Idén is átfogó elemzést készítettek a hazai vadállományról, amelyben a vadvédelmi és vadgazdálkodási adatok is helyet kaptak. Az összeállítás 18 faj hazai állományát mérte fel. Nálunk a madarak közül a leggyakoribb a fácán, állományát több mint 37.500 egyedre becsülik. Ez viszont sajnos jóval kevesebb a tavalyi számoknál. Viszont jó hír, hogy az elmúlt évhez képest jelentősen nőtt megyénkben a gímszarvasok száma, így jelenleg 5.632 példányra becsülik számukat. Szintén emelkedett a dámszarvasok, az őzek, a mezei nyuszik és az aranysaká példány száma is. A mezei nyuszi produkálta egyébként a legjelentősebb egyed számemelkedést, hiszen 5 évvel ezelőtt még csak majd 20.000 egyed alkotta az állományt, idén viszont ez a szám már majdnem 32.000. Hogy alakultak a pontos adatok, arról pedig az adattárban talál részletes infókat. Én viszont arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan alakul a közlekedés így csütörtökön délután, hát remélem, hogy a balesetek száma folyamatosan csökken, és a fennakadások száma is, de kíváncsi lennék arra, hogy mit tapasztal az utakon. Tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot lát. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Amy Winehouse slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnömmel, kérkezik DJ Vibe-ba, és indul vele a csütörtök esti Night Shift, így most a Hősök maradok bent című dalával megyek ki a stúdióból, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki Best délutánt is, ígérem, hogy nagyon pörgős lesz. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk. Hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Katon hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretitek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán D és Slimfit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győr-Újbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap tömire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharai por is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, ha már Lady, meg Mojo, meg franciák, még egy dolog eszembe jutott a David Guettával kapcsolatban, beszéltünk róla, ugye, hogy nyomta ezt a Monolith buliát, ugye háromszor egymás után a Stade de France-t megtöltötte. És hogy ugye hívott magához sztárvendégeket, ilyen alig ismertek, J.Lo, Akon, Black Eyed Peas.
4: És hagyja, hogy hívta őket, de el is mentek. Te is azért elhívtál már bizonyos egyéneket a szülinapodra a gyerekkorodban. De nem biztos, hogy eljöttek, ugye?
3: Vagy nem jelent.
4: Egy részük nem.
3: Kérdeztem annyit, hogy a Jackson akkor most jön, vagy nem jön? Nem jön. És ugye hát most már készült róla After Movie, és hogy ez is ilyen tök ilyen emberi, és ez biztos, hogy nem volt megtervezve, hogy a David Guetta, amikor jött a Black Eyed Peas az utolsó napon, ugye három éjszaka volt, és az utolsó a Black Eyed Peas volt a sztárvendég. És jó fej volt, mert nem csak a közös dalaikat játszott, hanem konkrétan a Pump It-ot is lejátszotta. De valami úgy maradt, valami nem oké volt, úgyhogy ilyen -5-ön kezdték el játszani. A Black Eyed Peas-nek hát ők is azért rutinosak, érted?
4: Lemodellezték.
3: Elkezdték lassan nyomni.
4: Aha.
3: És akkor, amikor eljött az a rész, ahol meg lehetett picit, meglupolt a David Guetta, Pump It Louder, és visszahúzta a tempót. Aha. A srácok nyilván hát nem először csináltak ilyet. Hogy... És akkor utána ott volt az izé, itt a backstage-ben, hogy ne haragudj, le volt húzva a tempó, semmi, most semmi, azt hittem remixet nyom, semmi. hogy még egy ekkora rohadt nagy megszervezett showba is, hogy bele tud mindig
4: csúszni
3: valami
4: kis csúszni a hiba. De várjál, gondolj bele, hogy ettől lett viszont emberi.
3: Igen,
4: hogy nem
3: igen,
4: ez
3: igen,
4: a megnyomom az entert és megy minden, hanem ezek szerint akkor diszkózott a pali.
3: Pontosan.
4: Mert másképp ilyen hibát nem tudsz vételni, mert akkor minden nulla, enter, hadd menjen, tűz és egyebek. Na, és itt meg látod, akkor becsúszott egy hiba, és hát lássuk be, hát ki nem járt így DJ-ként? Én állandóan ezt csinálom.
0: Ugye.

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ

lot of suffering.

0: legjobb zenék mixben.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal volt-e az, amit hát közös barátunk, kollégánk, Ötvös Laci. Még a megboldogult Kuba Libre-be. Ugye te jött oda hozzá, egy hölgy nem nagyon volt már szomjas, mármint a hölgy.
2: Elégedett volt már.
1: Én abszolút jól érezte magát, és hogy hát ezt az előző dalt, ugye ezt a Topaz New Millenniumot próbáltak kérni. Ugye, hogy mindenki kérte, ugye, hogy a tirit, hogy azt játszott a Léci, és hát az Ötvös Laci meg eljátszott, hogy nem hallja, hogy mi ez a dal, és így, tudod, így lehajolt hozzá, és egy stikában oda rakta a mikrofont a csajhoz, és közben lehúzta a zenét, és az egész Kuba Libre azt hallgatta, hogy tudod, hogy tirit,
2: Ami László, egy hős.
1: Megtörtént a buli. Csokkoltatjuk egyébként az Ötvös Laci kédet. Na, Limikém, hát akkor még egy augusztus utolsó hétvégére
2: persze,
1: mennyire?
2: Persze, pörgessük meg.
1: Hát te benne pörgeted azt
2: mondja. Ja, hát én már, ha mit szólsz hozzá, hogy azt mondom, hogy én már hétfőn egy céges bulit lenyomtam.
1: Meg-e vagyok-e lepődve?
2: Na, nem. És akkor utána ma innen egyenesen egy borbára a belvárosba, aztán utána pénteken Tátra megyek, kérlek szépen, képzeld el, hogy Esztergomhoz van egészen közel.
1: Igen.
2: Régen ott egy ilyen nagy nyári komplexum volt, az Ice Beach, most már kimondatom, mert ugye már nem létezik abban a formában, és ott lesz egy nagy helyi cégnek az ilyen családi napja, a műsorvezetés és diszkózás lesz a feladat, a megszokottak szerint, aztán pedig szombaton ismételten szelidító, nyárzáró, úgyhogy ez már a negyedik dátumom az idei nyáron, nagyon örülök neki, imádom. És már 32 éve járok egyébként a Tóphatra oda zenélni, elképesztő számok ezek, Sándor.
1: Nappal egyébként voltál ott, egyébként egy Márkosztál volna
2: egyet a szemében? Ébredni. Hát volt olyan, hogy buliuk, figyelj, mondjam azt, hogy a 90-es években állandóan az volt a menő, hogy a személyzettel együtt. Éden Disco szintén már nem létezik, mondhatom a nevét. Ugye végeztünk, stand, stb. Utána, hát vagy
1: éppen kimérkózt
2: vagy pedig alsóradákba, fürdőruhába, stb. Ismered a részleteket, vagy nem, de majd most mindjárt elmondom. Na szóval a lényeg, hogy mentünk be közös fürdőzésre, mondjuk ilyen reggel 8-9-10-kor, mert akkor ilyen 6-7-ig tartottak a bulik. És senki nem szólt a víkendházak, hogy olyan hangosak vagyok, semmi. Hát ilyen vadkapitalizmus keretein belül mi ott fürödtünk, jól érettük magunkat, és senki nem bánta ezt egyébként.
1: Jó? És lesz fürdés hónap, vagy majd meglátod?
2: Majd kitaláljuk, de a pénztárcánkat megúsztattuk egy pár szóra, emlékszem, meg az akkori méregdrága mobiltelefonokat, szóval nem volt ez mindig annyira funny és happy.

0: Lassan tényleg ott tartunk, hogy bulira meg koncertre külföldre érdemes menni.
1: Így van, és egy Purple Disco Machine, akit szoktunk emlegetni, teljesen más hatása van itt Magyarországon, akár egy balatonparti fesztiválon, vagy más volt a horvát tengerparton, tehát, vagy éppen Ibizán. Tehát mondanám, hogy mást játszik, de még az se teljesen igaz, hanem az egész közeg, a közönség, az egész úgy, ahogy van, teljesen más. Nem tudom ezt ilyen kézzelfoghatóan
2: abszolút
1: elmondani,
2: értem,
1: de tudod, hogy miről van szó.
2: Persze.
1: Úgyhogy Magyarországon nagyon ritkán jutok el külföldi DJ produkciójára. Nem azért, mert nem szeretném, hanem ugye én is sokat dolgozom a mai napig. Hát ki gondolta volna ezt 30 évvel ezelőtt, hogy 54 évesen még a bácsi

0: a lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Get together, pont most, amikor meg igazából elköszönünk egymástól.
2: Figyelj, de eddig együtt voltunk.
1: Az is igaz.
2: Gondolj bele.
1: Az igaz, elérhetőséget nagyon régen mondtuk, egy gyorsan még így a végére, hogy azért a mixeidet hol, mint merre.
2: Azt továbbra is a Mixcloudon belül a DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Egyébként most már ilyen 200 körül van a mixek darabszáma, hogy egészen pontos legyek, vagy pontatlan, mert ugye nem tudtam pontosan. Jó, beleszaladtam a saját dumámba, szóval az a lényeg, hogy kb. 200 mix van fent, úgyhogy van bőven választék, szemezgessen belőle mindenki kedvére.
1: Hát, hogy a South Park idevágó mondatát így ide bedobjam. Hú, de jó vagy!
2: Éreztem némi iróniát ebben, de elfogadom a bocsánatkérésedet.
1: És Pippo barátunkat üdvözlöm minden is, mert hát ezt vele szoktuk nagyon régen. Hú, de jó vagy! Ugye, Mr. Furko, azt hiszem, ő volt a South Parkban.
2: Igen. Mi más?
1: Pippo van, mi más. Na, figyelj, szeptember lesz már jövő csütörtökön, amikor találkozom. Mondjuk téged még, téged még az iskolakezdés szörnyűrében nem fenyeget.
2: Úgy kérdezem, hogy akkor jövő hónapban is jöhetek.
1: Gyere, mindenféleképpen várunk.
2: Rendben, hello,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már három áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző két órában minden a dance-ről szólt nálunk, úgyhogy most a következő 60 percben jöjjenek a legnagyobb R&B divák. Hol egyedül, hol kísérettel. Jennifer Lopez in a Love Don't Cost a Thing-el, Christina Aguilera itt lesz a Genie in a Bottle-el, Beyoncé pedig Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal érkezik majd hamarosan a Nickelback és a Photograph után.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember.

Chester from a legjobb pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Itt a legjobb zenék. Meccs van az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos korlátozások vannak érvényben, még úgy bő 3 órán keresztül egészen éjfélig. Vagyis az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körútól a Nagyváratér irányába szakaszosan és időszakosan lezárják. Emellett pedig tilos megállni úgy szintén éjfélig az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. 4 feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban 2 nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamin találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap tömire derült vagy fátyó felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a lottó és a lottózás nemzetközi napja, de csak óvatosan, nem szabad túlzásba vinni. Nálunk viszont nem kell találgatni, hogy vajon kik érkeznek a következő órában. Elmondom én, Armand Van Helden jön a My My My, a Little Gio Baggio a Funky Groove-val, Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-el és a Black Eyed Peas a Pump It-tel már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak. Ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a Sexy a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Soha nem találkoztunk még személyesen, bár egyszer terveztem, hogy oda megyek hozzád az egyik diátadon. Nem értek a rap zenéhez, de azt látom és érzem, hogy nagyon-nagyon jó vagy benne, és lehet, hogy fura, amit most mondok, de így ismeretlenül is valamiért nagyon közel érezlek magamhoz. Pár évvel ezelőtt ezt az üzenetet küldte Eminemnek a tegnap előtt elhunyt Dolly Parton. Jön a lű.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi dorogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénész szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó profili alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néha zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A No Doubt dobosa Adrian Young tegnap, a csapat basszusgitárosa Tony Kénál pedig ma ünnepli a születésnapját. Gondolom összejött a zenekar egy kis ünneplése, ha már úgyis az elmúlt heteket a Las Vegas-i Sphere-ben töltötték. Nálunk Gwen Stefani, a csapat énekesnője érkezik, férjével Blake Sheltonnal és a Nobody But You-val Lionel Richie után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town to see the world.

Stefan a legjobb zenék, ez már a második hét, annak is a vége a Tupac gyilkosság tárgyalásából, és hogyha jól haladnak az ügyel, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra, Tupac halálának 30. évfordulójára, szeptember 7-ére végre kiderül, hogy ki húzta meg 30 évvel ezelőtt a ravaszt. Jön a

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is.

Lester van a legjobb zenékot, George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, azt talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Giorgio Americoról és Nashorn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nashorn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt dalba öntsék. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozták George Michael.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best of a legjobb zenék mindig csak úgy emlegetik, hogy Britney Spears és Madonna smároltak az MTV Video Music Awards díjátadó gálájának megnyitóján, de hát rögtön utána Madonna elcsattantott egy csókot Christina Aguilera-val is. Csak arról már lemaradt a rendező, mert hogy azonnal be kellett vágni Justin Timberlake döbbent arcát, aki ugye nem sokkal azelőtt szakított Britney Spears-el. Na ennek holnap lesz kerek 23 éve. Jön Britney!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma, holnap és holnap után még a Las Vegas-i Sphere-ben buliznak, aztán egy hónap pihenő, és szeptember 25-től két héten keresztül 10 koncertet nyomnak majd le Düsseldorfban. Nálunk már a következő órában érkeznek, a Backstreet Boysról van szó, hamarosan érkezik a Quit Playing Games.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék nagy szomorúsággal, de még nagyobb megkönnyebbüléssel közlöm mindenkivel, hogy ma este kiléptem az Oasisből. Az emberek mindenfélét fognak mondani, de az az igazság, hogy én már egy perccel többet nem tudok együtt dolgozni Liammel. Napra pontosan 17 évvel ezelőtt posztolta ezt Noel Gallagher. És tudjuk jól, hogy azóta mi volt. Óriási kibékülés, meg tavaly egy giga világkörüli turné. Jön az Oasis és a Wonder.

Best FM a legjobb zenék. Hozz magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ez volt az idei nyár utolsó csütörtök estéje. Értelemszerűen holnap megjön az idei nyár utolsó péntek estéje, és a péntek akkor Nácsi Extra Lauer Krisztián fog hozzám csatlakozni. 6-tól szóval klasszik house-olunk holnap is, ahogy hétfőnként szoktuk. Érkezik a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.